Gyere, szőj ki! Gyere, szőj ki! Nekszi csáru, gyere, szőj ki! Gyere, szőj ki! Ne csúm nem nyé, higgy mi no hé! Gyere, szőj ki!